De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a se tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, datalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, laté, diri, latalá, anya, anya, diri, nala, datalá, tina, anya, odri, datalá, etadri, dalada, ya, teri, datalá, nala, diri, nala. Oj, dalá, ya, da, ya, da, ya, diri, da, ya, ya. Oj, tiri, da, ya, diri, datalá, ya, teri, datalá. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hogy diri da ta la la, re ta la ri da na da, re ti na ya.